Én ha Kuli meghal, Kuli meghal, Kuli nem tud meghal. Kuli örök, csak Kuri, Kuri, Kuri.